0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Szerda. Máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.
2: I will survive without you.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.

0: Információk a www.nyar.hu és a poptalisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
1: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
2: Poptarisznya.hu.
3: Hallgassa ön is egy legendás műsor.

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

poptarisznya .hu-t. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya. Áll aki. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n.

0: make me feel.
1: Érdekelnek az öreg autók?
2: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
3: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
2: Akkor köztünk a helyed.
1: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
2: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
3: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
4: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
3: Mikor? Hol?
1: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
2: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain.

0: Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft. A poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
1: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
2: Poptarisznya. Minden idők legnagyobb slágerei.

doing in the street? Wake up.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Szereti a podtarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtarisznya.hu.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n! Oh.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: retaliation.
1: Akarom, hogy mondd,

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
1: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
0: Akkor köztünk a helyed.
2: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
0: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
1: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
2: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
1: Mikor? Hol?
3: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
0: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
2: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hoptarisznya.hu
1: a legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.hoptarisznya.hu

0: Show. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Beto Show. Ready, go!
2: Jó napot kívánok! A nevem Beto László. Dynamite.
3: Nagyon szép napot mindenkinek! Az idő lényegesen barátságosabb, mint az elmúlt napokban. Olyan nyárias, ahogy mondani szokták, nincsen kánikula, nincsen hideg. Vannak részei az országnak, ahol esni fog, a mai alkalommal is. Azért jó néhány vihar tombolt az ország különböző részein érdekes módon. A fővárost megkímélte a nagy zuhé. Lehet, hogy máshol volt, mondjuk Budapest északi részén, vagy a nyugati keleti részein, de nálunk itt lent délen, Budapest déli részén egyáltalán nem volt. Bár nagyon beígérték, de elmaradt, jó lett volna. És az is jó, hogy most egyelőre úgy tűnik, hogy nyár lesz. Olyan igazi békebeli nyár. Amikor már meleg van, de nem kell belehalni, mindegy, az elmúlt héten ezt meg kellett tenni, sőt, az elmúlt napokban is még. Minden esetre remélem a sok-sok jó zene, ami megszólal itt ezen a délelőtt folyamán a poptarisja.hu-n a Beto Show-ban. Mindenkit jó kedvre derít majd. Kezdődjék tehát a Beto Show. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást.
4: Welcome to Thursday morning.
3: Chaka Demus és az AI Brothers nagy slágere, a Twist and Shout.

Csak a Dimbus és a Twist and Shout. Az Ali Brothers nagyslágere volt ez, bár igazából nem hódította meg olyan szinten a listákat, mint hogy meghódította például a Beatles féle változat. Ha Twist and Shoutról beszélünk, akkor mindig a Beatles jut az eszünkbe, bár nagyon sokan feldolgozták. És általában úgy szokott ez lenni itt a Beatlesban, hogy mindig az énekesektől jön egy újabb dal. Most ismét a Twist and Shout következik egy másik csapattól, attól az együttestől, amelyet Brian Poole és Tremellos néven ismert meg a világ. Aztán Brian Poole kivált a bandából, vagy a Tremellos hagyta ott, ezt még nem tudtam eldönteni. Minden esetre külön folytatták az útjukat. Ez a Twist and Shout Brian Poole-lal.

0: Friedrich Gaffenben 20 fok van, ami meglehetősen barátságos, főleg a nagy kánikulák után. János írt nekünk, sziasztok, remélem mindenkinél lehűlt a levegő egy kicsit. Természetes, hogy most még kell néhány hűvösebb nap és eső. Ezután lesz némi enyhülés, és persze aztán utána a hőmérséklet ismét emelkedni kezd. Nincs időm megmártózni a Bodeni tóban, pedig az nagyon szép, és oda az emberek szeretnek elmenni, ugyanis dolgoznia kell Jánosnak. Maradok végig, balesetmentes jó gurút mindenkinek, aki úton van, és jó munkát, jó pihenést azoknak, akik otthon töltik ezeket a perceket, ezeket a napokat, vagyis hogy szabadságon vannak.
1: Beto Show. Bétót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Status quo. In the army now.

Armina. Ez volt a status quo. Annak idején sok-sok évvel, évtizeddel ezelőtt, amikor indult a Beatles karrierje, akkor elmentek Hamburgban nagyon-nagyon sokat játszani abban a bizonyos híres hamburgi klubban, ami akkor még annyira nem volt híres, de a Beatlesnek, amikor az élre tört a világon, akkor híressé vált a klub, és mindenki, aki ott megfordult. Nos, ebben a klubban sok órát kellett naponta játszani az együttesnek, és mindent eljátszottak, alig voltak még saját dalaik. Többek között eljátszották ezt a klasszikust is, amelynek címe Besame Mucho. Thank you.

0: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe és Pete Best. Szóval ők voltak, akik rendszeresen léptek fel Hamburgban, Nyugat-Németországban, különböző klubokban 60 augusztusa és 62 májusa között. Ez a fejezet volt a zenekar történetében, amely csiszolta előadó művészetüket, szélesítette hírnevüket, és elvezetett az első lemezükhöz, amely aztán igazából felkeltette a világ és főképpen Brian Epstein figyelmét. Szóval innen indult a nagy karrier, ez volt a csoda a Hamburgban, és ez a klub a mai napig is csoda, mindenki szeretne oda elmenni, és mindenki egy picit Beatles játszani a hamburgi Beatles klubban.
1: Riportok és zenék, ez a Beatles Show.
2: Minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
1: Beatles László műsora a poptarisznya.hu-n.
0: Gumbay Dance Band. Eldorado.

Ő volt Roberta Fleck. Ez volt a Killing Me Softly Song. Egy csoda, azt hiszem, amíg a világ világ, ezt a dalt fogjuk szeretni. Bár készültek különböző feldolgozások, de ahogy mondani szoktam, azért mindig az eredeti a jobb. A Genesis énekese volt Peter Gabriel, a szólópálya egyik nagy sláger, a Sledgehammer.

Peter Gabriel. Ez volt a Sledgehammer. Az album címe Black and White Night. A főszereplő Roy Orbison, de ott vannak a barátok ezen a fantasztikus koncerten. Élőben játszottak mindent. Ott volt T-Bone Burnett, Elvis Costello, Bonnie Raitt, Tom Waits és Bruce Springsteen. Meg a nagy-nagy Roy Orbison slágerek, ezek mind ott voltak. Ez 1987. szeptemberében történt. Aztán kellett várni egy évet vagy kettőt, és megjelent az album is rajta. A Pretty Woman és Roy Orbison.

Ez volt a Hungária és a Hotel Mentol. 1988 nyári olimpia. Ez volt az első olimpia, amelynek zenei szerkesztője lehettem, és ott voltam a fiúkkal a stúdióban 3 teljes héten keresztül, több mint 20 éjszakán át. De soha nem fogom elfelejteni. Azt a hangulatot a kettesben, meg a háromasban, ami már sajnos nem létezik, a múlt, maradnak az emlékek, no meg a koreánadala, amit éjszakánként többször játszottam, annyira szerette az ország és az egész világ. Ez a Hand in Hand és a koreánadala.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.

0: Nagyon, de nagyon gyorsan múlik az idő. Elérkeztünk a hatodikhoz, a hatodik nagy Volkswagen találkozóhoz, amelyet az első pillanattól kezdve Hudák Misi szervez és hoz össze, és ezt teszi az idei évben is. A telefonon a túlsó végén Hudák Misi. Szia, Misikém!
1: Szia, Laci! Nagy szeretettel köszöntelek téged is és a hallgatókat is. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget a nyilvános megszólalásra.
0: Egyetlen egy kérdés, hogy ez a hatodik, ez mekkora melóval járt, hogy megszervezd?
1: Nem olyan nagyjal egyébként. Ez úgy néz ki, hogy amikor befejeződik az ötödik, akkor elkezded a hatodikat csinálni, és onnantól kezdve ezzel kezd, ezzel fekszel, és most már nem is fekszel le, hiszen annyi minden maradt vissza itt a végére, és annyira maximalista vagyok, és annyira jól szeretném csinálni, hogy nagyjából már az éjszakák is azzal telnek, hogy azon morfondírozom, hogy vajon mit felejthettem el, és mi az, ami még egy picit lehetne jobb ettől.
0: És van, amit elfelejtettél?
1: Elkezdtem egy új szokást, vettem egy füzetet, és felírom bele, amikor eszembe jut. És csak most a füzetemet nem találom.
0: Akár csak a kalambó, az is mindig elővette a jegyzeteit, és fölírt benne bele valamit, amit ő szintén elfelejtett, vagy elhagyta a jegyzeteit.
1: Igen, az telik az időben, bölcsölünk.
0: Ahogy tetszik mondani. Mikor és hol lesz ez pontosan az idén?
1: Ez már negyedik alkalommal lesz Balatonberényben, a Kócsa Campingben, Gábor Áron utca 1, és a mellette lévő Magyar Közlöny és Lapkiadó üdülő területén, tehát ugye két nagy helyszínt, egy kb. 7 hektárnyi területet töltünk meg idén is. A kempingben a helyek nagyon gyorsan elfogytak, a lapkiadó üdülőben még van néhány darab faház, amit még ki lehet bérelni akár 2 napra, akár a 6 napra, mert az idei a hatodik az már 6 napig fog tartani.
0: Alig várom, hogy eljussunk a 20-hoz.
1: De jó lenne.
0: És az már 20 napig tartana. De mit lehet csinálni 6 teljes napon keresztül?
1: Hát bele lehet helyezkedni egy olyan környezetben, ahol tulajdonképpen az ember megérkezik haza. Tehát egy teljesen nyugalomban, egy óriási fákkal ölelt, egy Balaton, hát a Balatonról ugye nem kell sokat mondani, szerintem senkinek, azt a világon mindenütt tudják, tehát sokkal könnyebb egy külföldinek például a Balatonról beszélni, mint mondjuk Budapestről, mert azt még össze is keverik egyébként Bukaresttel, de a Balatont senki nem keveri össze semmivel. Azt mindenki tudja egyébként, hogy ez a Balaton, ez az édesvízű tó, hogy ez micsoda egy nagy kincse egyébként a magyaroknak, és ez nagyon csábító, akár Amerikából is. Nekem az a tervem, hogy ide a világ nagy Volkswageneseit egyszer majd ide meghívni, és akkor eljönnek a legnagyobb nevek, akik ebben a Volkswagenben nagyon régóta, több évtizede munkálkodnak, akkor szerintem eljönnek azok is, akik nekik a példaképeik, mint akár te nekünk itt a rádióban, a zenében, ugyanígy megvannak a Volkswagenben is ezek az arcok, és ezek a régóta fiatal arcok, akik után megy a fiatalság, hiszen valami olyat teremtettek, ami eddig nem volt még soha.
0: Én azt hiszem, hogy a Volkswagen az mindig is egy uralkodó autómárka volt és lesz, és marad. Én emlékszem, a Bogár korszakra nekem például volt egy 1002-es Volkswagenem, egy Bogár hátú, 380 000 kilométert mentem vele, és utána adtam csak el.
1: Igazándiból, hogyha az ember jól kezeli, jól gondozza, és szereti is egyébként, pont úgy, mint bármilyen más dolgát, vagy bármilyen más személyt maga körül, akkor tulajdonképpen ezek tudnak örökké szolgálni, illetve örökké társak maradni ezek az autók.
0: Ha az ember nézi és hallgatja a különböző reklámokat, akkor mindig vannak divatos autók, olyanok, amelyeket reklámoznak, hogy most ezt kéne megvenni ezért, azért és amazért. A Volkswagenről is szólnak reklámok, de nem annyi, mint régebben. Milyennek azok, mennyire népszerű 2026-ban a Volkswagen?
1: Az újra gondolsz?
0: Persze, nyilván.
1: Az új autókra gondolsz? Hát én azt gondolom egyébként, hogy az elektromos autózás teljes mértékben átírja itt az autós szokásokat, illetve azt látom, hogy a fiatalok már jogosítványt sem szeretnének megszerezni. Tehát, hogy egészen másfajta életbe helyezkednek bele ma a fiatalok, és pont ez a missziómnak a része, ami miatt én ezt a rendezvényt szervezem és kitaláltam. Így nézem az én fiamat, és nézem a fiamnak a korosztályát, és sokan jönnek velünk, és az én fiamnak, a barátainak már van jogosítványa, van autója, de nem ez a jellemző. Én azt gondolom egyébként, hogy példával járunk elől a fiatalok előtt, a környezetünk előtt, a barátaink és a barátaink gyerekei előtt, hiszen ha nem tudunk nekik egy olyan nívós, egy olyan példát mutatni, amit érdemes követni, akkor majd el fogja őket vinni a média, el fogja őket vinni a különböző Facebook és egyéb ilyen közösségi oldalak, és majd az fogja őket formálni. Én azt gondolom, hogy az agy programozható, és ez meg is teszik egyébként sokan, és ha nem teszed meg te saját magadnak, a saját agyadnak a programozását, akkor megteszik helyetted mások.
0: Na ez a nagyobb baj, hogy mikor mások teszik meg helyettem. Na, ezt nem szeretem.
1: Laci, ébernek kell maradnunk, amíg csak vagyunk.
0: Ez igaz.
1: Jó, tehát szerintem bele kell ülni egy olyan gondolatba, egy olyan eszmébe, amiben az ember hisz, és beletesz mindent, és szerintem ez a legfontosabb egyébként, a dologba vetett hit, és menni kell ennek az irányába. Én ezt követem most már 6. éve, egy körülbelül 8 éve találtam ezt ki, és hála Istennek mindig találok magam mellé olyan társakat, mint most például te is ebben a beszélgetésben, hogy táplálják ezt a tüzet, ami benne még.
0: 2026-ban melyik a legnépszerűbb Volkswagen autómárka?
1: Hát figyelj, én most azt nézem egyébként, hogy a GTI, a Golf GTI 50 éves. Látszik is egyébként a multiplakátokon. Egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szemrevaló, egy gyönyörű, egy igazi rakoncátlan nő nekem ez az autó. Nagyon tetszik, és nagyon szép, és valahogy megakad rajtuk a szemem.
0: Egyetlen egyszer.
1: Mindig...
0: Igen?
1: Bocsánat, ezek még mindig benzinmotor hajtja. Vagy robbanó motor hajtja.
0: Robbanó motor vagy villany? Ez itt a nagy kérdés. Most már elég régóta. Szerinted?
1: Én azt gondolom, hogy ez is csak egy pontosan annak a része, annak a tervnek a része, amit az utóbbi évtizedekben végighajtottak rajtunk. Ha visszaemlékszel, akkor fűtöttünk mi már fűtőolajjal, villannyal, gázzal, fával, stb. Én azt gondolom, hogy folyamatosan kell, hogy az embereket munkával és költségekkel tartsák fent, és mindig adjanak valami újat, amire el tudják költeni a megspórolt pénzüket. Én nem hiszek, nem elég hatékony az elektromos, a napenergia, nem elég hatékony egyébként ahhoz, mint amennyire hatékony mondjuk a robbanó motor és a kőolajak, vagy ezeknek a származékai. Én azt gondolom, hogy egy picit divat, egy kicsit így, szerintem túlfújtuk. Én sokan jelen álltam az elektromos autónak, de vettünk egyet már mi is a családban, mert látom tényleg, hogy látom mi a haszna, de rövid távon. Hosszú távon pedig robbanó motorral megyünk, hogyha hosszabb útra megyünk. De azt látom, hogy ha valamit lehet spórolni, akkor lehet vele. Szerintem ez is pont olyan, mint minden más, hogy ne fújjuk túl.
0: Igen, én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, akkor veszek majd villanyból autót, hogyha annyit tudok menni vele, mint amennyit tudok egy tankolással menni a mostani robbanomotoros autómmal, és akkor már érdemes elgondolkodni, hogy vegyek vagy ne vegyek. De hát nem hiszem, hogy sokkal, de sokkal olcsóbb, és ugye mindig arról beszélnek, hogy mennyire környezetbarát, egyáltalán nem környezetbarát.
1: Nem, az előállítása biztos, hogy nem. Tehát ez egy óriási karbonlábnyomot hagy egyébként, hogyha
0: így van.
1: Ez a végig gondolja az ember épésszel. Tehát ez, tudod, ez pont olyan, mint a reklámok. Tehát, hogy ez mindig ki van hegyezve valamire, hogy vásárolj.
0: Így van.
1: De hogy fontos-e mindig vásárolnunk.
0: Na de ne térjünk el a lényegtől, mikor és hol, még egyszer mondjad, lesz ez a nagy 6. Volkswagen találkozó.
1: hatodik somogyi Volkswagen nyár, július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsa Campingben várunk mindenkit hatalmas nagy szeretettel. Ha egy napra jössz, ha fél napra jössz, ha akár az egész hat napra jössz, akkor is ugyanakkor a szeretettel várunk benneteket. Fogunk poptarisznyázni, fogunk kirándulni, fogunk együtt enni, fogunk együtt főzni, fogunk együtt fürödni, és fogunk együtt bulizni természetesen.
0: Ez
1: és
0: a legfontosabb.
1: Téged is szívesen látunk, hogyha esetleg az utadba tudsz ejteni bennünket, nagyon megszeretgetnénk téged is, és mindenki mást is, aki bennünket választ.
0: Misikém, nagyon szépen köszönöm, kéz- és lábtörést, és hát persze sok-sok sikert a hatodikhoz. Köszönöm szépen.
1: A legjobbakat,
0: szépen.
1: Jó egészséget. Nagyon köszönöm, Laci.
0: Hello, szia, szevasz.
1: Szerbusztok, szép napot mindenkinek.
2: Détó Show. Détót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.

0: Ausztriában kellemes az időjárás, írja Nagy Laci. Biczó Tamás pedig azt írta, hogy kedves Laci, szép jó reggelt, még a hideg is kirázott, amikor említetted az olimpiát, a szöuli olimpiát, a hivatalos dalát, és hogy kettesben együtt voltál a fiúkkal, és hát persze a sportolókkal. Na is, ahogy megszólalt a dal. Hát igen, ezek emlékek, és hogy mondani szokták, felejthetetlen emlékek.
1: Tune it in, turn it up, and rip off the knob.
0: Black Nero.
2: Ring a dong, ring a ding a ding dong.
0: Ez a Ring My Bell.

0: Ez volt az elmúlt percekben Black Nero és a nagysláger a Ring My Bell.
1: Érdekelnek az öreg autók?
2: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
1: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
2: Akkor köztünk a helyed.
1: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
2: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
1: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
1: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
2: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
1: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
0: És ez már a Fool's Garden és a Lemon Tree.

0: Ez volt a Fool's Garden és a Lemon Tree. Internet
1: Radio. Baktarisznya.hu, a Retro Net Rádió.
2: And now, more music.

Mr. Mo, ez volt a Mana Mana Mana, nagyon sokan feldolgozzák, nem ez volt az eredeti, de talán az egyik legjobb feldolgozás, ami készült abból a népszerű Mana Manából, amely annak idején a Gemini együttesnek is a leges-leges legfőbb dala volt. Ez volt az, ami nem tudtak abba hagyni, hiszen jöttek az újabb és újabb poénok, a beszólások, főképpen Markó Andrisnak köszönhetően, sajnos ő sincs már közöttünk. Szóval ez volt Mr. Mo, és ez volt a Mana Mana. A folytatásban pedig Tembi. Kirie, Kirio.

0: Ez volt a Kirié Kirió, és ez volt az elmúlt percekben Tembi. Hoffi Gézára emlékezünk, Hoffmann névvel született 1936. július 2-án, és pontosan a mai napon lenne 90 éves, ha élne. Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas, valamint Karinti Gyűrű díjas, magyar humorista, előadó művész, színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a magyar kabaré történeteknek minden bizony a leghíresebb és legtöbbet emlegetett alakja. A magyar kabaré műfaj külön úton járó, kiemelkedő népszerűségű mestere, aki önálló produkcióival, rendkívül összetett humorával egyéni stílus teremtett. Habár egyesek a 21. században világszerte népszerűvé vált stand-up comedy műfajához sorolják munkásságát, valójában évtizedekkel megelőzte annak megjelenését és elterjedését. Eredeti humora az végig kísérte az összes Hoffi produkciót, és mindig talált valami olyat, ami aznap történt a világban, vagy éppen Magyarországon, és ez mindig nagyon fontosnak érezte, hogy elmondja. A Madách Kamara Színházában volt rendszeres este, és bizony oda jegyet szerezni nem lehetett. Nagyon szeretett jönni a Kalipszó Rádióba nyilatkozni, főképpen Kőszegi Gabinak, de néhányszor azért volt nálam is, és bizony ezt sem fogom elfelejteni, mindegy senki sem, azokat a beszélgetéseket, amelyeket hallhattunk Hoffi Gézával és Hoffi Gézától, a gondolatait, amelyek rettenetesen hiányoznak. A mai alkalommal róla emlékezzünk meg, következzen Hoffi Géza.
1: Kedves hallgatóim, kedves nézőim, én ugye jelentkeztem most itt, mint Hoffi Géza, de nem tudom, hogy helyesen jelentkeztem-e, mert tulajdonképpen többféleképpen lehet jelentkezni. Jelentkezhettem volna, mint például televízió riporter.
2: Jó estét, kedves nézőink! Igen, itt vagyunk a Gellért étteremben. Az egészet én is csak monitoron látom. Igen, nézem. Most látom, hogy nem látok semmit sem. Elment a kép. Nem tudom, odaérkezett-e már. Na, addig megpróbálom elmondani szóval. Szóval, itt mennek a pincérek előttem, kitűnő kűrözők, itt kűröznek kürbe-kürbe. Igen. Most is itt siklik egy kimélő menü, igen, elől kék flitter, hátul raffolva, együtt vannak a zenével, így drágább. Emelés, most még drágább. Jaj, elejtette, elejtette. Szerencsére nem esett ki az ütemből, gyorsan vissza a konyhára, aztán újra ki. Igen, nézzük csak. Most szólnak, hogy nincs hang. Akkor visszaadom a hangot oda, ahova a kép is van. Vagy jelentkezhetem volna, mint például Petres István, a csúcsforgalom riportere. Kedves hallgatóink, indulunk újra a gépkocsinkkal, indulunk a rendezvú helyre. Igen, indulunk, itt mellettünk már hallgatja a rádiót, egy szép szőkenő hallgatja, igen. Kicsit menjen távolabb, mert összegerjedünk. Igen, kedves hallgatóink, száguldunk újra a gépkocsinkkal, száguldunk a rendezvú helyre. Igen, száguldunk, előttünk megy a CIA 2253 a személygépkocsi, igen, előttünk száguld ő is, hallgatja a rádiót, talán észrevesz minket. Ajjajjajjajjajjajjajjajj, minket észrevett, de a kanyar sajnos nem vette észre. Ajjajj, szerencsére nem történt semmi komolyabb. Ajjajjajjajjajj, menjünk oda, oda mentünk. Maga a vezető? Nem, én a feleségem vagyok. És mit szó?

0: táblát, ugye?
1: És mondja, maga látott táblát? Láttam, hát. És mi volt rajta? Ez a ház eladó.
0: Mi dolgok?
1: Drága, nagyságos asszonyom, ki van téve minden kanyarba egy tábla, a következő. Ez mit jelent, mondja meg? Egy piros háromszög, benne egy fekete görbe vonal. Az? Giliszta veszély.
2: Vagy jelentkezhetem volna, mint a Magyar Rádió telefonközpontosa, Szepesi György.
1: Vegye már fel, ja, én főveszem persze. Halló? Itt a 139-660. Szepesi György, igen, tessék, parancsoljon.
3: Itt a Magyar Posta vonalvizsgálat.
1: Igen, és mit tetszik kérni?
3: Elnézést a zavarásért.
1: Köszönjük szépen, viszont hallásra. Itt hát hamarabb fölveszik. Halló?
4: Halló?
1: Tessék, parancsoljon!
4: Jó estét kívánok! Kérném szépen, kedvencem harangozó Terike.
1: Igen, és?
4: Soha nincsen időm meghallgatni a műsorát. Most, hogyha lejátszanának egy számot tőle.
1: Igen, rendben van, szabad a kedves nevét.
4: Harangozó Terike.

0: Halló?
1: Csak olyan Szepesi bácsi.
0: Szerbusz, hogy hívnak?
1: Engem?
0: Igen, téged.
1: Gyurika.
0: Akkor Drusza vagy mi?
1: Nem, én csak Gyuri vagyok.
0: Na, mit szeretnél hallani?
1: Szeretném hallani a Mario Lanzát.
0: Kicsodát?
1: A Mario Lanzát, amikor énekli a Be My Love-ot.
0: Hát az melyik?
1: Ja, nem tetszik tudni, amikor bejön a Mario Lanzá, és akkor csak azt kezdi énekelni, mindjárt, amikor bejön, akkor azt énekli, hogy
0: Be My Love, you will, I wanna try.
1: Ezt tetszik énekli, igen, a csináljában.

0: Hallo? Da puta ja zota ta o. Să fășichem. Teșic, părănciuia.
1: Ide, algas.
0: Hallgatlak.
1: Alkomodom.
0: Mondjad. Ide, figyelj. Jelent le nekem azt a drága jó magyar énekest. Azt a Tom Jonest. Hát az nem magyar. Dehogy nem. Aki mindig sírva vigad, az magyar.
2: Egy cigány karaván kocsiján ült egy lány anyja.

0: Halló!
1: Jó estét kívánok!
0: Jó estét kívánok!
1: Kérem szépen, szeretnék kérni egy számot.
0: Tessék, parancsoljon!
1: Én szeretném hallani a Gugyerákot.
0: Igen? És miért éppen a Gugyerákot?
1: Mert olyan szép és okos.
0: Ez rendben van, szabad kérem, ki kéri?
1: Macsák Icu!
0: Sajnos nem tudom adni, mert éppen Egerben van, menekül a török sereggel.
1: Igen, mint Gugyerák?
0: Dehogy, mint Gyumurdzsák.
1: Jaj, üldözik az egri nők?
0: Nem, a kritikusok.

0: Micsoda forgalom.
1: Halló?
2: Jó estét kívánok, kérném szépen, szeretném kérni Hofi Gézától a Mari Zsuzsa paródiát.
0: El van intézve, adom.

0: a lakásba egy bojrűt, meg vagy őrülve. Hát én akkor sírok. Na, gyere. Mama!
1: A sajnos már nem élő zsenitől még egy jelenet. Ennek a jelenetnek a címe Szíves látás.
2: Mindenkinek pusszantás, aki bejutott. Na, azért már jobban vagyok, beteg voltam. Ezt most nem ilyen hatásvadász céllal mondom, hanem hát beteg voltam. Anyósomat kérdezték, mi baj volt a Gézának? Mint az Antal kormánynak. Hogy? Infrastruktúrája volt a Gézának, az Istenben. Maradjon már, mama. Na, de amint látott, hála jó Istennek, összeszedtem magam, kitűnő orvosok kezébe kerültem, na de rajtam is múlott az élet. Amit fölírtak, igen-igen nagy gondossággal, azt nem vettem be. De háromszor naponta, szóval reggel, délben, aztán persze, hogy meggyógyul az ember. A jó sorsom úgy hozta, hogy lekerültem Kecskemétre, ilyen orvosi rehabilitálni akartak. Mondtam, jaj, csak a torgyán ne, hogy ezt meghallja. Mert az legszívesebben kollektíve kivégezne engem is. Ugye? Már nem hallom, hogy a nevetésed után nem kis gazda vagy? Gyere máskor is. Na tényleg, akkor a... cenzúra, most volt a cenzúra. Képzeld el, lekerültem Kecskemétre is. Rám tettek ilyen Holter Monitor nevű gépet, de ekkora magnószerű, benne van egy kazetta, és 1000 millió drót, az így jön mindenhova, hogy bennék mozogja valami. Na most ugye gyógyulni akartam, hát kimentünk a kocsmába, leülünk az asztalhoz, letettem ezt a gépet a bor mellé, kicsit azt távolabb a bort közelebb, mert hát, ha gyorsan kell valamit, akkor nyilvánvaló, amit elérjek, az ott legyen. Na, és így nézte mindenki, hogy mi az ott? Pintér is így mindig jött, hogy mi ez? Azt mondja az orvos a pincérnek, hogy ez azért van, mert a művész úr már elemről megy. De. Jaj. A lényeg az, hogy amikor az ember már úgy picikét jobban van, akkor első fontos teendő életmódváltoztatás. Amikor bevittek az egyik orvos, hát olyan 60 kilóval volt nehezebb, mint én, és olyan, hogy itt a lábba érjük, így összeértek állandóan. Szóval ilyen rendes férfias. Na, amikor legurultam a mentő kordányhoz, azt mondja, maga túlsúlyos. Kérdezd el. Utána mit lehet mondani? Maga meg szép. Hát nem lehetünk egyformák. Hát... Na szóval, a betegség után mindent másképpen kell csinálni, tudod? Teljesen új életforma. Úgy gondolkodtam, hogy hát mégis, mit kéne másképpen csinálni, mint eddig, meg mit kéne abba hagyni? Az elmúlik magától, aranyszerűen. Ne strapáld magad, azt a gondot sincsen. Na, szóval... Étrend. Nem akarok itt a nagy dumát levágni, de ezek a rohadt nyulak előre köszönnek, már annyi zöldséget zabálnak. És akkor azt mondja, hogy Szeizler, hogy hát ezt így kell, meg hogy Bandika, ne ülj fel minden pletykán, meg képzeld el, intenzív, ugye el vagy szépen mindenkitől zárva, rendesen ilyen, lepedjük ott a ketteske feküdt mellettem, hát mindig várta a tepsit, és képzeld el, hát azt hozta a süteményt neki állandóan. Na, rengeteget tanultam tőle. Azt, hogy az orvosok olyan kutyák, te, hogy az... semmiért nem értenek. Csak a nagy duma. Hülyeség. A betegek, az igen. Latinul még nem tudnak. Csak a tudhassa, láthassa, nyalhassa, ez így rendben van. De orvosilag, hát ne vitte. Valamelyik reggel kicsit későbben kezd fel, meg is operálnak. Hát ez nem úgy megy. Jajó. Na, az a ketteske egyszer, ugye? Képzeld, ez akkora élményem volt. Éjszaka fölkelt, és nem tudott róla. Ezt még úgy elviseltem, hát ugye. Nem kell beszélgetni, mert körözzön. Hát. Kilométer óra be van kapcsolva rajta, úgyhogy... Most van az érdekessége. Ásított, te vizuális vagy? Na akkor képzeld el, ketteske ásított, és be volt csukva a foga. Hát tűnik. Minden. Reggelig. Álom nem jött a hasamra, tovább valami. Valami ezt. Na ő mondta meg, hogy művészkém. Az az igazság, művészkém, életmódváltoztatásra van szüksége magának, művészkém. Szólj a pörkölt, szólj a kolbász, szólj a fasírozott, szólj a nővérkének, hogy befostam.
3: Poptarisznye.hu Beto Show.
1: Jönjenek az újak, a legújabbak. Elok és Jennifer Lopez. Ez az Everything Fine.

Egy svéd könnyű zenei duó következik, az elhangzott felvétel pedig nem volt más, mint Jennifer Lopez és Elok dala. Az Everything Five után Ikona Pop, a svéd könnyű zenei duó. Ez a Yellow Top.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Persze kell a jó idő is hozzá, mert attól felhőtlen egy ilyen találkozó. Úgyhogy jöjjön a nap, a 6 napra, a Volkswagen találkozóra, meg egyébként is, mert még nyár van, nem? Egy új remix a Bonnie M nagy slágeréből, ez a Sunny.

Ez volt a Boney M, és az új remix a régi nagyslágerről, ez volt a Sunny. Nem kevés pénzt adtam érte, megvásároltam az év eddigi legrosszabb nagylemezét, legrosszabb CD-jét. És a dologban az a fura, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy az év eddigi legrosszabb CD-jét Sir Paul McCartney készítette. Hát valami iszonyú. Aki még nem tette, ne vegye, mert egyszerűen szinte használhatatlan. Van neki egy címe is, The Boys of Dungeon Lane, vagyis a fiúk a föld alatti dutyiban, fogdában, vagy éppen az ösvényeimben, dűlő úton, mert többféleképpen lehet fordítani. Minden esetre a lemez egyszerűen csapnivaló. Sipos Peti barátommal, aki ugye Kanadában, Montrealban él, a Hungária együttes gitárosa volt, meg szerzője, ő nagy Paul McCartney, meg Beatles rajongó, akárcsak én, és azt mondta, ez a lemez arra jó, hogy betedd a gyűjteménybe, hogy a darabszám meglegyen egyébként úgy szar, ahogy van. Egyetlen egy jó van, ez viszont én tettem hozzá, Paul McCartney aláírása, saját kezüleg.

Hogy egy picit mutassak belőle valamit azért, ha már beszéltem róla. A sok rossz közül ez a legjobb.

Ahogy Csipi mondta, Palikának tulajdonképpen már hangja sincs, ötletei sincsenek. Egyetlen egy bentsége lehet, hogy már annyi mindent letett az asztalra, hogy erre már nem kell semmit sem pakolni. Szép csendben vissza kéne vonulni, és felakasztani az összes hangszert, amit megtanult az évtizedek során játszani a falra, vagy csak magának, mert ez a lemez, mint említettem, és ahogy Csipi is említette, a nagy Beatles rajongó, egyszerűen csapnivaló.

nem tudom ki, hogy van a foci VB-vel. Nem vagyok lelkes híve. Bele-bele nézek a meccsekbe. Egyik rosszabb, mint a másik, de persze vannak jó pillanatai. Ki lesz a világbajnok? Az még messze. A legjobb még mindig a foci VB-ről. Shakira. És immáron a harmadik változás.

Ez volt az elmúlt percekben Shakira. Elérkeztünk az utolsóhoz a mai alkalommal az újdonságok közül. Rosaline és Sam Field. Ez a Heart Like Mine.

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
1: Jay and the Americans. A klasszikus Karamiával üdvözlöm a Rádió Bézs hallgatóit is. Jay and the Americans.

Ő volt Chris Rea, és ez volt a Sweet Summer Day. A közelmúltban egy koncerten 82 éves Rod Stewart nem bírta már a táncot, az iramot, és összeesett. Hozták neki az oxigént, magához tért, majd ráült egy székre, és a székről végénekelte a bulit. Nem volt már tánc meg mozgás, csak a hang, Rod Stewart hangja. Do you think I am sexy? Rod Stewart énekel.

Ez volt a Sister Sledge. Egy nagy-nagy sláger, és annak is egy nagyon jól feldolgozott változata a folytatásban, hiszen együtt a poptarisztja.hu és a Rádió Bézs. Dani Osmond következik, és a dal, amelynek eredetiét Paul Anka énekelte, jön a Puppy Love.

0: Ez volt a Puppy Love. Lovasi András, ringasd el magad.
1: Ring.

0: Ez volt a Beach Boys, és ez volt a Kokomo. Együtt a Rádió Bézs és a popterisnya.hu.
1: Ez a Beethoven Show.
2: A mikrofonnál Beethoven László.

0: a könyvelő álma. Ez volt az Omega 1-5 a Rádió Bézs és a
1: Pottarisznye.hu
2: Beto Show. Listen to my radio.
0: Egy nagy-nagy sláger a Young Ones című Cliff Shadows filmből. Got a funny feeling.

Got a funny feeling. Ő volt Cliff Richard és a Shadows. A folytatásban pedig ez már a Corvina. És az ezer éves bohóc.

Az előbb az ezer éves bóc, és a Korvina. Most pedig Michael Jackson. Azt nem mondom, hogy ezer éves a dal, de bizony az egyik legrégebbi slágere, a sajnos már nem élő.

0: Billie Jean. És Michael Jackson.
1: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptalisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
0: Ez tehát a búcsúdal. Jövő héten ismét találkozunk a legjobb dalokkal és lágerekkel. Ez is azok közé tartozik, az Abba siker a Cher-féle változatban, ez a Dancing Queen.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép lányok, véget ért a Bétó Show itt a poptarisznya.hu-n. De jönnek továbbra is a jobbnál jobb zenék, és jön a hétvége fantasztikus élőadásokkal és további kitűnő zenékkel. Úgyhogy maradjanak velünk, hallgassanak bennünket a hétvégén is. És ugye az idő egy picikét enyhébb, nincs olyan nagy kánikula, ki lehet menni a természetbe, ki lehet ülni a kertbe, vagy el lehet menni egy nagyot sétálni és kirándulni. Egy jót enni vagy sütni éppen mindenki mindent megtehet, de mindenkinél legyen valamilyen eszköz, amivel tudja és akarja hallgatni a poptarisznya.hu-t. Mi pedig a szokott időben egy hét múlva találkozunk. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. Viszont hallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
4: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
4: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával. Itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Optarisztja.hu bemutatja. Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket. Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: aktarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.aktarisznya.hu.

0: A popterisznye.hu bemutatja.
1: Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket.
2: Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Campingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

1, 2. 1, 2.

0: Cuidado. Kanabát!
1: Érdekelnek az öreg autók?
2: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
3: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
2: Akkor köztünk a helyed.
1: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
2: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
3: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
3: Mikor? Hol?
1: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
2: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bug Parts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
1: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
2: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
4: Mert ha szombat

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a portalisnak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a portalisnak.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
3: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hölgyeim és uraim, felkészültek? Hát nem hiszem. Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
4: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: is hallottam ezt a dalt.
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: Exciting. Ha.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
4: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
4: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg? Menj a facebook.com/poptarisznó oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Kedves utasaink! Üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptorisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hol is hallottam ezt a dalt?
5: Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: A poptarisznya.hu.
1: Sequence starts in 10 seconds. 4, 3,

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Bétósó.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: Ha a Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hol is hallottam ezt a dalt?
5: Netán, a neten.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Mondja el mindenkinek! poptarisznya.hu

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.
2: Jön betok a Chevrolet.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
4: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu. Schlager Dömping.

legendás hangokkal, legendás slágerekkel, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény. Poptarisznya.hu.
4: Sláger! Sláger!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakparc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény. Poptarisznya.hu. A legnagyobb.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.
3: Dicsőség a törvénynek, a vagyonnak.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Poptarisznya.
1: Sláger, sláger után. Can't touch this. Can't touch this.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.